0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
0: a Super DJ Rádió.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: It is 90s 2000s Music Radio.

0: from your soul.
1: We're going to dance and have some fun.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. It is 90s, 2000s, Music Radio.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. You're listening to Super DJ Radio.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Summer Sun.

0: The party is over.
1: Gute Nacht.
2: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
3: Hungarian Web Radio Station.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Csak te kezdel élünk!

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak lesz.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: for this?
1: We need the bass song.
0: And now,

0: The party is over.
1: Gute Nacht.
2: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

That's fighter. Come on, baby. Show me all your dance gadgets.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

the heat, show me your desire. A woman like you can ignite my fire. Give your man. Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Csodálatosan szép délutánt kívánom mindenkinek, Kukori bácsi, szervusztok, szép napot! Köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kurta falkon malasztul, érezzétek jó magatokat a Super DJ Rádióval. Ez pedig már Paolo Monti előadása, amit Adélevel és Eddie Huddingtonnal kevetbe itt a Super DJ Rádióban. Kellemes fülelést mindenkinek, érezzétek jó magatokat!

És Karesz bejelentkezett a Viberen. Szép napot kívánok, biztos vagyok benne, hogy ismét vezetsz sima aszfaltot, és vigyázz magadra odafigyelni. Kellemes fülelés közben, így jobban megy a vezetés.

Keli csókolom, kedves Szabados Melinda, kellemes hallgatózást, örülök, hogy itt vagy, remélem minden rendben vagy, jó vagy, kellemes fülelést kívánok néked, nagyon

Igen, de már is megyünk külföldi vizekre. Az Arás és Helena fog dalolni nékünk a Broken Angel-t. És hát a Viberen bejelentkezett a kedves Bagyesz is a hegesztő csorbásról. Üdv neked is minden szuper hallgatónak, aki a legszuperebb rádiót választotta. Hát köszönjük szépen, te is az vagy. Csodálatos varratot csináltál, nagyon szép az a hegesztés. Hát gratulálok. Ezt megmondom őszintén. Hát a tepsépségre vigyázni, azért teljesen hamar. A jó zenékkel remélem egy kicsikét hozzájárulok. És köszönöm szépen kedveset, nagyon jól vagyok. Csak nagyon-nagyon meleg volt ma. Aztán nehéz volt kimozdulni, de muszáj volt. De most itt vagyok veletek, hála jó égnek. Kellemes fülelés, kedves szuperek. És köszönöm, hogy itt vagytok.

És remélem mindannyian jól vagytok a meleg ellenére. Mindenki igyon sok folyadékot, higgyétek el, érdemes. A szervezetnek igyon sok folyadékot, higgyétek el, érdemes. A szervezetnek szüksége van rá.

Laci bácsi is. Tiszteltem, Laci bácsi, remélem otthon vagy, és készül a finom kaja, és kedves egészségedre. Jó fülelés, csak a családnak!

Úgy van, és akkor most tehát, tudjátok, emlékeket ébresztünk. Szóval a Zabba és a Fernando. És Viberen bejelentkezett hozzánk Dr. Tom, alias Lakner Tamás. Hát szia, Kukori bácsi, kellemes adásolást kívánok, én is egész nap hegeztek. Hát a mi dokink is hegeszt, mint halljátok. Kívánok neked is, hogy teljen hamar és tepsépségre vigyázni. De azért, ha teheted, mi hamarabb végezz és menjél haza pihenni, csók a családnak, simogatás kutyuknak. Hát akkor gyerünk, Fernando!

Igen, ez volt az Abbata Fernando itt a Super DJ Rádióban. Most pedig ismét hazajövünk, szóljon Geszti Péter. Ne feküdj le haraggal, inkább vigyorog, mielőtt elalszol. Kedves, tessék gyógyulgatni, gyógyulgatni a terem kupoláját néki. Jaj, jaj. Jobbulást kívánok!

És már is következik Anika és a Japanese Boy itt a Super DJ Rádióban. És megérkezett hozzánk a kedves ház és a Viberre. Szép napot a hallgatóknak, üdvözlet Kukori Mester. Remélem, hogy jól van mindenki is, de legfőképpen a Super DJ Rádió hallgatónak, aki legutóbbi találkozó alkalmával ott volt velünk. És ha lejátsz nekem szánt számot, azt megköszönném, ami először eszedbe jut rólam. Hát ez egy nehéz, de lesz, jó? Egy kis türelmet kérek. Körülbelül olyan 17-40 környékén, 38-40 környékén jön majd a szám. És hát megérkezett, kedves Mazsi, szép délutánt és szuper adást kívánok neked, Kukori bácsi. Köszönöm szépen, kedves, nagyon jó fülelést kívánok, érezd nagyon jó magadat. És hát itt van velem, kedves kollégám, Druszám, Kőszegi Gabi. Szia, Druszám! A szerda délutáni kukorékolásra felkészültünk, fülünk rajtad. Hát köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, Gabikám. És neked majd 22 órától kívánok jó kis baggyos adást. Érezzétek jól magatokat!

képzeljétek, Laci bácsi is elmondta a mai menüt, hogy mit csinál. Bizony-bizony juturóval töltött gombafejek, baconnel, krumplipüré a menü, és lesz hozzá csalamádé, chili csalamádé. Ja, én még el is felejtettem mondani, kedves Melinda, nagyon finom a csalamádé, sikerült megkóstolnom, idáig a hűtőben volt. De isteni finom, köszönöm szépen!

0: Super DJ Rádió. Neked zenél.
1: Pista! Vedd le azt a lopott hegedűt. Gyere, mutatok valami jobbat. Na figyelj!
2: Úgy

És a másik kritizálom, legfőbb kritizálom is megjelent az éterben. Jó reggelt, Manu, nincs szerencséd, véletlenül kiszúrtalak, így ma is össze kell szedned magad. Szervusz, kedves Klingon barátom, jó fülelést, érezz jó magadat a Super DJ rádióval, lesz kapsz.

De nem csak. Szervusz, kedves barátom, Rubi! Hát csak a családnak, érezzétek ki jó magatokat, kellemes fülelést, és köszönöm a jó kívánságot, igyekszem.

Ajjaj, hát aki volt katona, azt tudja, hát ezt nagyon sokat kellett énekelnünk, de nem volt rossz egyébként, mert gyorsabban telt az idő.

Az az igazság, hogy a pálinka dalt azért nem akartam leadni, mert hát nagyon finom volt a pál, ezt köszönöm szépen, de hát az olyan, nagyon nem.

Kedves barátaim is, itt van kedves Ildikó, aki hajas. Hát kedi csókolom, drága, remélem már otthon pihengesz. És itt van drága barátom még, Kruppa József is, öcsi, üdvözöllek. Hát akkor plugasz meg, hagy essen be, hát ne foglalkozz, beesett, hát most akkor mi van? Ki kell szedni? Nem baj, már biztos túl vagy rajta. Ejtőzzél egy kicsikét, kellemes zenehallgatást mindannyiótoknak, és remélem Dr. Tom, a főnök, remélem most nagyjából hegeszt, és nem hallja, amit most mondok, mert azt mondom, hogy azt csinálok, amit én akarok. De ez a dal címe, az előadó pedig a Pas de Deux. Hát hegesszünk, gyerekek, igaz, Bagyesz, igaz, Dr. Tom? Ki így hegesz, ki úgy?

felébredt az aranyom. Hello, hello, ennyi, bennyi, már megint így csuttyomban a kertek alatt kapirgálni. Hát ilyen az élet, kedves, hát ezt mondta Babocsai néni is. Szia, Kukori bácsi, sziasztok, Encsike is becsusszant egy gyors szereléssel. Gyönyörű, szép délutánt kívánok neked is, minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, kellemes zenehallgatást. Pusika, Encsike. Hát jó fülelés, kedves Encsike, érzed nagyon jól magad, mint minden kedves szuper DJ rádió hallgató.

az a helyzet, hogy egy üzenetet adok át. Kőszegi Gabi kollégám és Druszám írja Encsikének, üzeni, hogy szállad a torkom a nagy hallgatózásban, közcsike Gabcsika. Köszönöm, Druszám. Átadtam Encsikének. Csak jelzem, kedves Encsike, hogy 22 órától a Druszám Kőszegi Gabi is adásban lesz, szóval bagoly műszak leszen itt a Super DJ rádióban, és közte lesz Gregasz is 20 órától. Érdemes minket hallgatni.

aztán jött a Viber egy ismeretlentől egy üzenet. Kőszegi úrnak üzenem, hogy jól lenne dolgozni. Hát Gabikám, hát bíszultak! Na, az kiderül, hogy mennyire vagytok nem mai fiatalok. Most következzék ismét egy magyar dal, a Villa Negra, nem a pálca, az zárda. Hát ki hallotta ezt a dalt?

kedves kőszegi Gabi, megérkezett a válasz Encsikétől, de imádom, Puszcsika, Gabcsika. Na most ez melyikünknek szól? Jövök első osztályon a helyem, én mindig mindenkit hallgatok ám, forever, Super DJ Rádió, csokkolom. És hát igen, azt üzeni Házi, nincs meló szünet nélkül, ez így vagyon.

mint aki azt mondja, hogy ő nem Wurlitzer. Hát Szevos Pulci úr! Írja, hogy Páger Antal. Bizony, bizony, ő volt a főszereplő. De voltak még ott rengetegen. Fantasztikusan jó színészek. Remélem, kedves DJ Surci, minden rendben vagy, otthon vagy. Jó fülelés mindenkinek, kedves szuperek!

Csokolom, az a helyzet, hogy még mindig jobban hátul gombolos, mint a hátul kötözős. Csokolom, nagyon crazy. Az a helyzet, hogy a gombok mindig gyorsan lepattannak.

És kedves házi közben földrajzórát tarték el, hogy hol található Csecsen köztársaság. Köszönöm szépen, Érik Gábor, nem az országot keresném, hanem személyeket, de nem érdekes. Köszönöm, nagyon szuper volt.

Itt az üzenetrögzítő beszél, kedves hallgatóim, a Viberen is ismét kaptam egy üzenetet, amit át kell adnom. DJ Sucikának üzenem, hogy az Opel Maxaból lassan zár, de jön nekem egy fincsi koféval, várok, várok, fel alá járok, Pustika Sucika, oh yeah, a nyúlon túl, nyuszi nyuszi ül a fülbe.

Igen, igen, kedves Mazsi, a Nyuszi ül a fűben egy másik műsor volt annó. Igen, igen. Csókolom, kellemes fülelés, ez nagyon ott van.

Fel is mentek, alabuszi. Ezt üzente egy csike Mazsinak, hogy a alamuszi nyuszi nagyot ugrik.

igen, igen, nagyon belehúznék. És nem sokára következik ismét egy külföldi együttes, a Bay City Rollers. Igen, 1975-ből, bizony, 75-öt mondtam.

És már is megyünk tovább Horváth, Tamás, Raúl és Deniz előadásával. Itt a Super DJ Rádióban. Házé megfelel?

Igen, igen, most egy nagyon érdekes daloska következik, annak idején nagyon-nagyon szerették a hallgatók, nem tudom, ti hogy vagytok vele, szóljon a Baby Boy!

És megérkezett a Vibere, kedves is a család is. Csodással szép délután kívánunk neked, kedves Kukori bácsi, Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, örülünk neked, hogy újra itt vagy. Az is a család, jelen már várunk, csodás szép délután kívánunk mindenkinek, kérlek csűrjed csavajad nékünk. Hát azon vagyok, és megérkezett kedves Rumi György is, hello, hello. Szarvas is jelen, jó számok mellé, jó kagylózást mindenkinek, üdő. Szuper DJ-sek, Rumi György, jó fülelést, köszönöm, hogy itt vagy. És már is megyünk tovább, majd a Mango Rise-al.

igen, ezt a dalt annak idején a szülők szerették nagyon, mikor még gyerekműsorokat tartottam. Ez volt a Baby Boy.

Szerbusz, kedves Loka barátom, jó fülelést, örülök, hogy végre hallasz. Mi újság van? Remélem, rendben van minden, jó vagy?

Köszönöm szépen a jó kívánságokat, örülök, hogy megtaláltál. Jó fülelést, kedves Loka. Most pedig ismét hazai vizekre vezünk. Szóljon Daniel Figelgő és a Parnograst itt a Super DJ Rádióban.

És Viberen megérkezett Sanyi Jani is. Üdv kukori mester, Sanyi Jani is csatlakozott hozzátok. Hát kellemes füleléskedves Sanyi Jani.

És megérkezett a Viberre kedves Bazsi is. Hát szia Kukori bácsi, üdv a Csipet csapatnak. Jó műsort nekünk, itt voltam eddig is, csak nem tudtam írni. Örülök, hogy itt vagy kedves Bazsi, kellemes fülelést.

És egy kis reklám után egy operett feldolgozás lesz. Hát igen, igen, ne tudjátok, Kukori bácsi Csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat. Hát az igazság, hogy ez is egy magyar unikum, hogy úgy mondjam.

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk.
1: Ma erről álmodtam. Megint bocsánat, asszonyom.

És itt van velünk Viberen kedves Csányi János. Szia Kukoribá, jó a műsor, csak így tovább úton Németországba. Hát kellemes utat, sima aszfaltot, és vigyázzatok magatokra. Tudjátok, mindenkit hazavárnak. Kedves János, jó fülelést, érezzétek jól magatokat.

Kérdés, hogy nem maradnák esetleg 20 óráig, amíg Gerasz kolléga nem érkezik. Hát ez annak a függvénye, hogy a Viberen mennyien jeleztek nekem, hogy maradjak 8 óráig. Hát feladat adott, lássam a kezeket, hogy dolgoznak, és eldöntöm, hogy maradok-e 20 óráig, vagy nem. Ez azon múlik, hogy ki mennyire szeretné.

Hát erre nem számítottam, kedves hallgatóim, kedves szuperek. Hát emelem kalapom, köszönöm a megtiszteltetést. Hát szó szerint felrobbant a Viber, köszönöm szépen, hogy vagytok. Hát természetesen maradok 20 óráig, amíg a kedves Greg, az kolléga meg nem érkezik. És hát kívánok továbbra is mindenkinek nagyon jó szórakozást. Ez a Super DJ Rádió.

El az igazság, hogy a többi információs forrásokból is kapom rendesen, és ha már ilyen üzenetet kapok, mindjárt felolvasom egy fél pillanat, kedves hallgatóim, azt mondja, hogy én bemutatok egy üdítő áldozatot, ma nem iszom sört, csak üccsit, ha maradsz 20 óráig. Hát ezt mindenféleképpen... hogy mondják ezt, már nem tudom kifejezni magamat se. Ha ezt Kingon írja nekem, akkor ezt muszáj megcsinálnom. És persze mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Hát hallgassátok a Super DJ Rádiót!

És már is megyünk tovább a Baccarával és Marshall Universal-al. Yes, sir, I can boogie. 1999-ből.

nagyon szépen köszönöm, megpróbáltam mindenkinek reagálni, aranyosak vagytok. Hát itt vannak velünk például Kis Péter Attila, Kukori bácsi, mi nagyon szeretnénk a bordányi ifjak. Hát köszönöm, bordányiak, jó fülelést. Itt van Kollár Gabi is. Szia Kukori bácsi, ha már ennyire belelendültünk, hogy maradsz 20 óráig, akkor bejelentkezem hozzád szabadszállásról, és üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözöllek Gábor, érezd jól magadat. Kedves Ene, túlóra megszavazva, üdv Erika, köszönöm szépen. Itt van Sándor János, itt van The Grain, itt van Rumi Gyuri, hát köszönöm Szabados Melinda, hát Izsa család, köszönöm szépen Encsike. Hát maradok, kedves hallgatóim, kellemes fülelés továbbra is, igyekszem jobbnál jobb zenéket hozni néktek.

Na akkor most mulasson a rock itt a Super DJ Rádióban. Hát gyerünk, gyerünk szuperek, lássam a kezeket a magasba. Porozzon az a parketta, és csikorogjon az aszfalt.

Hát emlékeket ébresztünk, ugye, ugye? Ez a Super DJ Rádió, és már is következik a Bad Boys Blue. És Eric Singleton. Star.

bizony, kedves hallgatók, nagyon elvarázsoltok. Köszönöm szépen, hogy vagytok. És bízom benne, hogy jól szórakoztok. Itt a Super DJ Rádióban.

0: teljesen.
1: Hát azt hiszem, most már sikerült mindenkinek reagálnom az üzenetére a Viberen és a Messengeren mindenhol. Köszönöm, hogy vagytok. És akkor jöjjön a Cool Techno. Egy nekem nagyon kedves dal.

És megérkezett Viberen kedves Győri Zoltán, és szép estét, jó munkát kívánok, jó pörgős estét kívánok. Viszont kívánom már mint azt, hogy kellemes fülelést és jó szórakozást. Kedves Zoltán,

És egy egészen más stílussal megyünk tovább, kedves hallgatóim, az Oszcián következik, és hát megígérte a kedves barátom, hogy üdítőt fog inni, nem sört, de hát ez a sörivódal lesz, kíváncsi leszek. Egészségetekre!

Eren is, kedves Ruska Erzsi, szia Kukori bácsi, nagyon jókor jött a digi-digi, köszönjük, nagy tartsa veled, hát hajrá, nagy tartsa a jó bulizást, érezzétek jó magatokat, kellemes fülelést, és nem sokára könnyes szemmel gondoljunk azokra, akik annak idején nem voltak se kis dobos nyakkendőt, se úttörő nyakkendőt, mert következik, mint a mókus fenn a fán.

Kedves Mazsi, jó éjszakát kívánok! Néked álmod szépet és jó pihenést kívánok! Köszönöm, hogy itt voltál! És nem sokára megyünk tovább a következő dallal, bunga bunga!

0: Józsi.
1: Na ugye Karesz, hát oda az öreg ujjat mutatni. Jó pirelést, vigyázz magadra. Most pedig egy nagyon-nagyon régi dal, egy csodálatos előadóval, sajnos már nincsen közöttünk régóta, Szécsi Páltal a következik, a Kismadár.

Kismadár, köszönjük, hogy vagy nékünk, most pedig a White Feeling következik, és a Viberem megérkezett, kedves Csillag Otto is. Szia Kukori bácsi, kapirgáljunk együtt a sok jó zene mellett, amit hoztál nekünk ma. Üdv DJ Obi, szevasz Otto!

Csak érzem, kedves Super DJ Rádió hallgatók, hogy én 20 óráig vagyok veletek, 20 órától Gregas érkezik hozzátok, 22 óráig, 22 órától pedig Kőszegi Gabi barátom Duszám érkezik hozzátok éjjeli bagoly műsorával. Én pedig pénteken tuti, hogy jövök hozzátok 18 órától, szóval ne feledjétek, pénteken 18 órától érkezik hozzátok Kukori bácsi. De hát addig még sok víz lefolyik a Dunán,

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdj.hu.
1: És akkor most jön az Azzurro, Aracki László. Mert tudjátok, az ég mindig kék. Akkor is a felhős.

Most elárulok egy nagy titkot, kedves Super DJ Rádió hallgatók! Ez volt gyermekkorom kedvenc dala. És hát amíg énekelt Laci bácsi, én mindig dúdoltam, énekeltem vele. Hát sajnos már ő sincs közöttünk. Most pedig jöjjön Bonnie Tyler, ő is már elment tőlünk, de szerencsére dalaink itt maradtak velünk.

Nagyon aktívak voltatok ma, kedves szuperek, és bárcsak mindig ilyenek lennétek. Köszönöm, hogy vagytok nekünk, és hát nem véletlenül próbálunk szórakoztatni benneteket. És hát nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőket, hisz nagyon szeretik, és tényleg egy kis szint hoztok pluszban a műsorba. Most pedig jöjjön Pál Dénes! És a tulipán.

bizony-bizony a világ egy kicsit tulipán, vigyázzunk rá. És a kedves hallgatóim, csak jelzem, hogy írtátok sokan, hogy miért vagyok ilyen keveset, miért nem tudok többet lenni. Hát azért, mert dolgozom, és tényleg csak a kis szabadidőmet tudom rátok áldozni. Áldozni én többet is, de az a helyzet, hogy az idő nem engedi. Amint tudok, jövök hozzátok, higgyétek el, mert nekem a szívem csücske a zene, és főleg az, hogy szórakoztathatlak benneteket, ez nagy megtiszteltetés. Hát szóval jönnék, de hát kevés az idő, ez pedig már Naomi Hubbles.

kedves Karesz, köszönöm szépen a szép szavakat, aranyos vagy. De mi köszönjük, hogy vagytok nekünk. Most pedig ismét hazai vizekre vezünk, az oszcián következik ismét, de most a gyönyörű bolond itt van.

gyönyörű bolond. Most pedig nézzük, hogy mulat egy bites magyar úr. Laca pedig azt üzeni a Viberen, hát igen, én is hobbi szinten üzöm a munkát, de azért profi szinten hallgatom a Super DJ rádiót. Hát köszönjük, Laca, jó fülelés néked, szép estét!

Hát kedves hölgyeim, kedves uraim, kedves Super DJ Rádió hallgatók, már csak a búcsúzó dalom maradt ezután, a szokásos Daniel Figelgőtől elmegyek. Kívánok mindenkinek nagyon szép estét, vigyázzatok magatokra és egymásra, aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. Köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kurtafarkú malasztúr. Hajrá magyarok, és hajrá szuperek! Pénteken biztos, hogy jövök 18 órától hozzátok, de addig is bármi lehet, szóval figyeljétek a műsor kiosztást, és fogadjátok Geraszt nagy-nagy szeretettel, aki utánam következik 20 órától, és 22 órától pedig Kőszegi Gabi jön hozzátok Bagoly műsorával. Köszönöm, hogy itt voltatok, jó éjszakát mindenkinek, és hallgassátok a Super DJ Rádiót. Sziasztok! És nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, aranyosak vagytok mindenkinek, ugyanezt kívánom, minden szépet és jót!

0: legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Hát szép estét, szuper DJ Rádió, szép estét, szuperek! Augusztus 26, szerda, este 8, Selection Live itt a Szuper DJ Rádióban, és Kukori bácsinak köszönjük szépen ezt a 3 órát, ha minden igaz. Nem tudtam végig hallgatni, de utolsó fél órát, 3-4 órát azért hallgattam, és rendkívül jó zenék mentek. Neki jó pihenést, és ha marad még, akkor jó zenehallgatást, és mindenkinek jó zenehallgatást, és invitálok mindenkit a szuperre, hiszen mennek még tovább az élő műsorok, és egészen 10-ig jó magammal Gregasszal hallgathatjátok a legszuperebb zenéket, és remélhetően legszuperebb zenéket, és persze utána is lesz még Kőszegi Gabi, ahogy Kukori bácsi is mondta, úgyhogy maradjatok velünk így a szerda este, kicsit hangolódjunk a zenére. Mindenkinek jó szórakozást, és persze fontos Viber 70-45-95-995 ide írhattok, úgyhogy gyertek minél többen.
1: Ez a

Szóval ez itt a Super DJ Radio, és benne a Selection Live, és már is jönnek Viber az üzenetek. Encsike írta nekünk, szia kedves Greg, sziasztok, szuperek, Encsike fülel, mint mindig. Gyönyörű szép estét kívánok neked, és minden kedves SDR hallgatónak. Kellemes zenehallgatást neked, pedig jó adás, Puszcsike, Encsikát köszönöm szépen, és örülök, hogy velünk vagy mindig. Kellemes estét! És itt van velünk Kisa István is. Gyönyörű estét kívánunk neked, Grega, innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az Isha család jelen. Már nagyon vártunk téged, nagyon örülünk neked. Oda neki jöhetnek a fincsi muzsikák, hát jöhetnek, reméljük, hogy jönnek is. Dust Till Down, egy jó kis klasszik house, így az elején.

és Kukori bácsi is írt nekem. Köszöni szépen a jó pihenést, és persze jó adást kíván. Én is örülök, hogy itt voltál, és remélhetőleg minél marad jössz. És itt van velünk Karesz is. Szerintem maradok, még el nem alszok. Kellemes rádiózást mindenkinek. Hát reméljük, hogy nem alszol el azért. És hát, ha sikerül olyan zenéket raknom.

És itt van velünk Őszegi Gabi is. Szia Greg, az behangolás megtörtént, csapassuk. Hát örülök, hogy már itt vagy, és kitartást még a melóban neked. Ahogy mondtam, este 10-től jön hozzátok, és pörgeti a legjobb bagoly zenéket. Itt van velünk Győri Zoltán is, szép estét kívánok, jó pörgős estét, és jó zenéket kívánok mindenkinek. Hát örülök, hogy itt vagy, és kívánom én is mindenkinek ugyanezt. Örülök, hogy itt vagytok ilyen sokan.

És itt van velünk Háze is, egy kis rádióbarát szöveggel. Szia, szép estét, Gregasz! Üdv a hallgatóknak, legyen szép este, ami oda vág és nem oda csap, finoman fogalmaztam, hát ahogy kell. Már lassan már 8 óra után vagyunk, sőt, hát 8 óra után vagyunk, úgyhogy már jobban elférnek a különféle kifejezések, de jó az így. És itt van velünk Stengel Lihard is. Szia Gregasz, pár jelen van, mint mindig, csak az SDR, hát ennek örülünk. Maradjon is így, hallgassák a szomszédok is. Üdv nektek!

És kaptam még egy üzenetet a Viber, át kell, hogy adjam. Szia, itt van veletek Béni is. Szeretnék üzenni Jarkó Ferike barátomnak, hogy köszi Ferike, hogy beépítetted az összes nyílászárót a házikomba. Meg lesz a bőtje, tesó, köszönöm. Hát nem biztos, hogy ez egy jó hír. De az üzenet átadva.

www.superdjradio.hu. Ez nem más, mint a weboldalunk, és van nekünk egy Facebook csoportunk is, Super DJ Rádiót kedvelők csoportja a Facebookon. Aki még nem tag, az jöjjön. Legyünk minél többen. Right here, right now. Egy jó kis Fat Boys team átdolgozás. Maradunk a klasszikusoknál. És maradunk itt a Superen. Kíváncsiak vagy, kíváncsian vagy, várom, hogy még vajon mennyien vagytok ébren. Viber számunk 70-45-95-995, és ahogy mondtam, este 10, jön hozzátok Kőszegi Gabi, a bagolyjárat indul, mondhatni én vagyok a taxi, addig elviszek mindenkit a bagolyjáratig.

Közben Karesz írja nekem, nem tudok aludni, igazad volt. Még ébren vagyok, bár lehet aludnom kellene. 3:30 indulok elvileg, ha el nem alszom. Túl, akkor az én lelkemen fog száradni. Örülök, hogy azért itt vagy. Nehogy baj legyen belőle. És itt van még Kisa István is. Egészségedre kocintatunk egyet virtuálisan.

Karesznak üzenem, ha esetleg mégis aludna, akkor ne izgüljön, nem marad le semmiről, hiszen minden adás visszahallgatható. Letölthető, visszahallgathatók a Selection Live-ok, úgyhogy nem marad le semmiről. Persze nem elzavarni akarlak.

Ebben akkor a szíven nem lesz semmi baj, szerencsére most nem vagyok időhöz kötve, ráérős az áru, semmi gond akkor. Én meg amúgy így vagyok Kőszeg Gabi műsoraival, hogy mindig ott ragadok. Nem tudom lekapcsolni.

közben Karasz írta nekem, hogy DJ Valasz jut erről a zenéről eszébe. Valamikor sokat dúlisztunk Kecskeméten, már nem erről az előző Undane zenéről. Hát így van, sokat játszott ő is. Meg akkoriban mindenki. Meg még most is azért jó ez a zene.

És itt van velünk Puttyár Lajos is, szép estét, Greg, az beköszönt. Hát örülök, hogy itt vagy, neked is szép estét. Picit ilyen klubosabb zenék jönnek, ilyen mélyebb ütemek. Vibe-es számú mindig 70-45-95-995, aztán ki tudja, merre megyünk tovább. Egy biztos, este 10-kor felülünk a bagolyvonatra, és ő vezet tovább minket. Jön hozzátok, Kőszegi Gabi majd.

Közben is Istán ír nekem a Viber, hogy ez nagyon ott van. Köszönjük, szuper a műsor. Hát én köszönöm, hogy hallgattok, és picit így utazgatunk így a mix vége fele. Az utolsó fél órát egy picit megnyomjuk. Picit olyan zenéket játszok, amiket nem szoktam, vagy keveset játszunk itt a szuperen, de úgy gondoltam, hogy mivel ugye este van, akkor beleférnek ezek is. Jó kis klasszik, progresszív house-ok a 2000-es évek elejéről.

0: veled vagyunk, bárhol és bármikor. www.superdjradio.hu
1: Ez még mindig a Super DJ Radiosban a Selection Live. Egy picit ilyen utazósra vettük a figurát. 6 perc múlva este 10, ami azt jelenti, hogy jön hozzátok Kőszegi Gabi. Maradjatok velünk, és ezt is azt is jelenti, hogy ez a mai utolsó zenénk. Egy nagy-nagy kedvencem, The Quasar, World Beach. Ugye Chris Fronzon már nincs köztünk, és én nekem nagy-nagy kedvencem volt, úgyhogy ezért is játszom többször a zenét. Most ezzel búcsúzom, maradjatok velünk. Örülök, ha velem tartottatok, és legközelebb is tartsatok így. A szokott helyen megtalálta a mix, és maradjatok Gavival, én is maradok. Mindenkinek további szép estét. Az elmúlt két órában Gregos játszott nektek. Jó pihenés, sziasztok!

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: Szuper DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: and show some appreciation from a guy who's been a big part of the sound of Radio 1 for quite a few years now. We're very happy to have him here live in Swindon today, Mr. Eric Prince!
1: Hát akkor gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek, ahogy szokták mondani. Kész csak a hölgyeknek, puszi a lányoknak, nem meg egy hatalmas pacsi az uraknak. Sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai paglyok, mivel kerek 10 óra. Először is engedjétek meg, hogy Gregász kollégának megköszönjem ezt a nagyszerű 2 órát. Előtte pedig Kukori bácsinak, aki itt a szupernek a dombján ugye kukorékolt. Na meg Gregász, hogy aki hozta a nagyszerű dallamokat. Kedves Gregászom, megmondom őszintén, hogy ezek a zenék megdolgoztatták a hangszórókat. Csak úgy, mint múltkor. Lejátszok és a mikrofon mögött szerint jó magam. Kőszegi Gabi, az éjszakai bagoly. Van egy Viber elérhetőségünk, 3670-4595-995. Szóval, kedves szuperek, megnyugtatok mindenkit, nem emel díjas. Tessék megragadni a telefonokat, részese lenni az éjszakai bagoly műsornak. Felszállás a Bagoly Expressre, ahogy mi szoktuk mondani. Ami pedig a mai estét illeti. Azt a bizonyos zenei időgépet visszaállítottuk a 90-es évekre.

és azon belül is. 94-95. Ezt a két évet céloztuk meg. Úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánok. Főleg a Classic House, nem meg a Progressive House zene kezdelőinek.

És kedves éjjeli baglyok, micsoda este! Itt a Szuperen, mi a hét közepén. Tényleg amolyan emlékeket idézünk. Én úgy gondoltam, hogy a hét közepén igazi emlékidéző dallamokat hozok szintén. Ezek azok az igazi chill zenék. Amikor az ember a meló után hazaér, elkap egy jó pofa sört. Karosszékbe vagy a kanapén, bekapcsolja a szupert. És csak úgy engedi magát az érzésnek, annak a bizonyos chillnek. Mint például Level is Rone és a Flash. És amivel kezdtünk pedig Rovan Age, The Junkies and Carlio. És a Last Days.

És figyelem, kedves éli baglyok! Hamarosan nyílik az a bizonyos bagoly napló. Megnézzük, hogy kik azok a drága éli baglyok, akik itt vannak ma velünk. A hét közepén, az a szerdán. Hosszú ünnep után. Mindenkinek ugye erőt kellett venni maga után. Négy napos hétvége után azért ismét elkezdődött a meló. És ne feledjük, hogy hamarosan itt van szeptember. Ami azt jelenti, hogy iskola kezdés. Back to the real life, ahogy az angol szokta mondani. Zenei színpadon pedig egy igazi progresszív klasszik. Inkfish és a How Can I Believe.

És akkor amit mondtam, ugye elsőként köszönteném Csörgő Zsolt Zsocát. Klasszik éjjeli bagoly. Szűk szob van csak ennyi. Szevasz Gabi. Hello Zsoca, üdvözöllek. Másodikét, ami drága Encsikénk. Halihó, szia drága Kőszegi Gabi. Sziasztok éjszakai bagyok, Encsike bagoly jelen van, mint mindig. Gyönyörű szép estét mindenkinek, neked és minden kedves Super DJ hallgatónak. Ahogy hallottam, te is osztódással szaporodtál. Még jó, hogy két fülünk van. Jó adást kívánok. Puszcsike, Encsike. Hát szia, drága Encsi. Ahogy Kukori bácsinál írtam, én már délután elkezdtem szomjazni. Köszcsike, gapcsika. Örülök, hogy itt vagy.

Bogi Express következő megállója pedig Erdély. Elrepülünk Erdély-Szentgyörgybe. Azaz elhuhogunk. Felszedjük az is a családot. Istink csak annyit ír, itt vagyunk. Gyönyörű estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, Hiden Erdélyből, Erdély-Szentgyörgyből. Az is a család jelen. Bagoly Expressen fel, oda neki mély. És jöhet az új fejezet a Bagoly Expressen. Drága is a család, örülök, hogy itt vagytok. Welcome, ahogy az angol szokta mondani. Dobogós helyen pedig harmadikként Gedeon néni, azaz Macskási Szilvi, Oroszlány City. Üdvényeli Bagoly úr. Jó, hogy jöttél, toljad neki. Ez olyan, mint a reklám, jó, hogy jöttél, de alig várom, hogy menjél. Hello.

És örömmel látom, hogy az éjszakai bagyok itt gyülekeznek. A Weinberről egy újabb üzenet, amit ránk Encsikénktől. Aki csak egyet ír, én köszcsike, hogy itt lehetek, és munkát adsz egy munkanélkülinek. Az üzenet pedig Encsitől nem más, hogy igyatok rendesen bagyok, köszcsike, puszcsika, gapcsika. Hiszen tudjátok, drága jeli bagyok, Encsike a mi éjszakai csaposunk. 35 év vendéglátói tapasztalat itt a háttérben,

És akkor drága Jani Bagyok, nagyon úgy tűnik, hogy a húhogás beindult. Elnézem itt a Weinbert. Az Jani Bagyok aktívan húhognak. Köszöntenék egy új húhogót is, aki nem más, mint Garai Tibi barátom. Egyenesen Kálló Semjénről. Az Izzi pedig így szól, szia Bagoly úr, sziasztok szuperek! Kellemes szép estét és nagyon jó szórakozás mindenkinek! Én sajnos mellóba, de fülelek. Nagyon jó adit neked, barátom! Tibikém, örülök, hogy itt vagy! Kitartást a mellóba! Az megköszönteném Putyer Lajosunkat is. Tessék mondani, Németországba tart ez a vonat. Szép estét, Gábor, hadd szóljon! Kedves Lajosom! Megállók azok végtelenek. Természetesen Németországba is szívesen húhogunk. Csörgős volt rossz, pedig annyit ír, jöhet a vacsora. Kedves Zsotán, főleg, hogyha folyékony. Aztán köszönteném az én Simon Tonyai Fene gyerek barátomat is, az éjszakai autózás koronázatlan királyát, aki nem más, mint Ladás Szabi. Bagolyáraton végre hallak dolgozni. Szevasz, Szabikám! A munkás kesztyű legyen veled, amivel a lyukakat tömik.

aztán ne engedjétek meg, hogy köszöntsek egy megtévedt bagyot, azaz egy éjszakai pillangót, aki nem más, mint az én tesóm, Zorci, The Long Black Hair, azaz Egrusné. Jó estét, szeretnék engedélyt kérni a bagolyjáratra. Azt mondja, basszus, azt hittem nem a tesó van, de igen. Egrusné jelen, szuper estét mindenkinek! Hello, hello, te elveszett! Welcome, Egrusné! Örülök, hogy itt vagy!

és kedves Jeli vagyok. Mindenkit megnyugtatok, hogy ez nem a Rádió 1, nem is a Retro Rádió, hanem a Super DJ, ahol igazi emlékidézés folyik jelenleg is. 90-es évek, 94-95. És egy kis Night Train.

És kedves éli baglyok, ez az a pillanat, amikor elfáradtak az zenészek, aztán irány egy kis ivószünet. És akkor figyelj, most húhog az éjszakai vonat, The Nine Train.

aztán köszönjük egy új éjszakai bagyot is, mégpedig a tengeren túlról. Itt van velünk drága Frittyónk. Hello Gabi, üdv mindenkinek, jó a buli. Hát szia Frittyókám. Welcome to the Night Express.

aztán ismét az oroszlányai felszálló. Itt van velünk Nagy Zoli is. Kopogjanak azok a seres korsók, üzbester és tanítványai. Szevasz Zolikám! A legszebb hang egyébként, amikor a két seres korsó összerezzen, vagy összekoccan.

0: Aztán nagyon örülték, hogy itt a Simon Tonyai fene gyerek szívja a vérem, aki beszólt délután Kukori bácsi műsorába. Szabi azt kérdezi, amúgy milyen ez a kedd este? Mondtam neki, Skóciában mondva egy kis időcsúszás van. Általában pár óra, de nálam néha két nap. Kedves Szabikám, a kis kínai is tudott viccokat mondani.
1: 1500 kb.

aztán, hogy Putyer Lajosunk írja. Csak nehogy már ne legyen szobjas a mozdony vezető, és eltévedünk Lengyelországba. Miért azok tudnak füstődni? Hát akkor a lengyel szoktam mondani, hogy tak! Kedves Lajosom, Lengyelország felé nem megyünk.

Aztán nagyon örömmel látom, hogy itt a Szigeli Magja között vannak igazi táska kedvelők. Az a bizonyos baszatáska, ugye? Ami Rencsi azt írja, Gabcsika, egy jó kis Louis Vuitton baszatáska gyűhet, ja? Egy-e fene bevallom, főleg a váltáska. A kedves hölgyeim, kedves éjszakai pillangók, gondolom, amikor ilyen témáról van szó, férfi honfitársak ugye háttérbe vonulnak. Louis Vuitton egyébként, ha sörös korsót is gyártana, ez szerintem baszott nagy sikere lenne.

aztán köszöntenek egy új éjszakai baglyot, aki nem más, mint Csaranszky Jani. Hello Gabikám, ismét rátaláltam. Egy őszint embernek ismertelek meg, aki mindig jobbnál jobb muzsikákat tol. Úgyhogy hozzád mindig visszatalálok. És csak csapasd, hadd robogjon az a Progressive Express. Hatalmas pacsi és ölelés. És persze csodás estét mindenkinek. Hát szia Janikám, örülök, hogy itt vagy. Tudod, hogy hol találsz? Bármikor, bárhol. Szívesen látott vendég vagy itt a Bagoly Express-en.

És mekkora feeling már kedves éjszakai baglyok, amikor az egyik éjszakai bagoly átrepül egy másik városba, Szolnok Cityből Tatabányába, a tatai csáje, the long black hair.

Aztán itt van az éjszakai autózás, koronázatlan királyának az üzie, ami Viberünkről, ami nem más, mint a 3670-45-95-995. Szabi azt írja, ha mennék ő, akkor mennék ő, ezen járom az utakat. Kedves Szabi Kámerről, az jut eszembe, amikor ugye a különbség a WC és a temető között. Hát igazán semmi, mert ha mennék el, akkor mennék el.

és kedves éli bagyok, engedjétek meg, hogy köszöntsek új huhogókat, mégpedig a Pék csapatot, Marosi Bencét. Na meg a minden igaz, akkor ott van a jó madár, a Juhász Isti is. Sziasztok, platánpékek, hatalmas pacsi nektek!

És kérem szépen, itt van egy üzenet a Juhász Istinek, annak a bizonyos Platán Péknek, akinek lófasza a popójába. Szóval Zolcsink azt írja. Juhász Pistinek üzenem, hogy majdnem minden este a Környei tónál vagyunk. Kutyus sétáltatáson, de főleg hétvégére. Pistikém, ez felkérés volt egy keringőre, ami azt jelenti, hogy a kutyusok igényelnek valami péksüteményt. Megkérdezzük a gazdájuktól, hogy mit szeretnek. Egy kedves Szilvikém, mivel környéről van szó, piros biciklit akkor te is áttolhatod. Aztán lehet, hogy összeér egy kis kutya kozmetika is. Meg egy kis villanyszerelés. Touch me! Rude Silva! Cassandra közöse!

És akkor figyelem, kedves baglyok, egy gyors költői kérdés. Ladászai barátom annyit kérdez. Simont, hogy a környékén van-e még egy bagoly? Gedeon néni egyébként annyit üzen Istinek, hogy várom a barackos túros rétest. A kedves szívükém, szerintem a barackos rétest még a kutyusok is szeretik. Az az Egrus nének a kutyái.

És akkor figyeljetek, magyak, hogy is volt az? A Nikáse Péri Merő. Na meg a Dr. BRS és a Verép Tomi. Zorcsi is írja egyből, házene! És itt van Encsi üzenete is. Amúgy én a második kerületben a templom kertbe szoktam sétálni a kutyusokkal. És Encsi kutyusa is imádja a péksütit. Ja, és Chanel a neve.

Aztán itt van Encsérjek az újabb üzie. Ahogy drága Simon mondaná erre az elére, mit állsz ott, Péri Melós? Kedves Szilvikém, kell is csapkál egy üzit? Jesszú Szilvik, még mindig nem kaptál barackos túros rétest? Ezt ideje orvosolni? Kérek engedélyt, hogy megkapjam a telefonszámod!

Aztán örömmel látom, hogy az éjjeli baglyok még itt aranyosan húhognak, főleg itt a Viberen. És a Istink azt írja nekem, nagyon kényelmes a szágulás a Bagoly Express-szel, ilyen muzsikákkal is veled, kedves Kőszegi Gabi. Kedves Istikém, köszi ezt a kedves üzit. Örülök neki, hogy bejön a ma esti mókolás is. Aztán Gedeon néni is írja nekem, isteni zenéket tolsz! Szilvigém csak is környei stílusba, olyan piros biciklisen.

You're the mother,

Na hát, kedves éjjeli vakjok, 3 perc múlva éjfél, ami azt jelenti, hogy a 2 óra lejárt. Meg hát megmondom őszintén, hogy beöltött a Kubu, ahogy Edzsike is gondolta. Mindenkinek köszönöm az elmúlt 2 óra megtisztelő füleit. Mikrofon is a lejátszó mögött szerint nyomagam a kőszegég, amit hallottátok mókolni ismét. És én ebben búcsúzok, hogy a hegyekbe fönn, na meg az alkohol csúcs határán. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek! Hamarosan találkozunk, azaz ma este a Minden Igaz, este 10-től. Addig is sziasztok, ciao, legetek jobb, meg maradjatok szombatiszták!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: The station with the
1: best music.
0: Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Super DJ Rádió.
5: Kattanj ránk.
6: Ott vagyunk már?
7: Igen, tényleg?
6: Nem!
7: Ott vagyunk már?
6: Nem! Itt vagyunk!
7: Ott vagyunk már!
2: Nem!
6: Ott vagyunk már!
2: Igen.
7: Ó, na végre!
8: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.